0: bugyó rá, hogy így.
1: Mint az
0: emlés. Nem jó. Nem jó.
1: Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem j